0: još nisam svjesna.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
2: Format rádió és televízió. Az Esztéki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök június 13-ai magyar nyelvű adásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: Híreink következnek!
0: Horvátország több alapvető élelmiszerből továbbra is behozatalra szorul, miközben gabonából és olajnövényekből jelentős többletet termel. A Horvát Mezőgazdasági Minisztérium és a Statisztikai Hivatal adatai alapján készített elemzésben azt írta, a horvát mezőgazdaság egyik legnagyobb ellentmondása, hogy az ország olcsó nyersanyagot exportál, majd drágább, feldolgozott termékeket vásárol külföldről. Horvátország búzából, kukoricából, napraforgóból és szójából többletet állít elő, ugyanakkor húsból, tejtermékből, több zöldség és gyümölcsféléből, valamint takarmány alapanyagból importra szorul. Az elemzés szerint különösen látványos a szója esete. Horvátország nagy mennyiségben termel és exportál az Európai Unióban keresett, nem génmódosított szóját, miközben a takarmányozásban használt feldolgozott szója alapanyagból alig néhány hétre elegendő a saját termelése, ami a feldolgozóipari kapacitások hiányát jelzi. A szakértők szerint hasonló folyamat figyelhető meg a gabonatermelésben is. Ivica Kiszics, az Ágrábi Egyetem agrártudományi karának professzora szerint korábban a kukoricát és más gabonaféléket a hazai állattartásban hasznosították, ma viszont ezek kivitele mellett sertés és marhahús behozatalára van szükség. A 2030-ig szóló horvát mezőgazdasági stratégia az élelmiszer önellátás a nemzeti élelmezés biztonság egyik alapjaként határozza meg. Az eddigi stratégiák azonban nem hoztak áttörést, különösen a tejágazatban, a sertéstartásban, valamint a zöldség és a gyümölcs termesztésben. Az elemzés szerint Horvátország több alapvető élelmiszerből nem lenne képes éves szükségletét saját termelésből fedezni. Egy válsághelyzet vagy a határok lezárása esetén az ország nem feltétlenül maradna élelmiszer nélkül, de a fogyasztás jelentősen átalakulna, és nagyobb szerepet kapnának azok a termékek, főként gabonák és olajnövények, amelyekből ma többlet keletkezik. Az önellátás hiánya nem feltétlenül élelmiszer hiányt jelentene, hanem nagyobb bizonytalanságot és piaci kitettséget. Az egyház egyik legnépszerűbb szentjére, páduai szentaltalra emlékezünk június 13-án. Antal 1195-ben született Lisszabonban előkelő vallásos szülők gyermekeként. Fernando névre keresztelték. 15 évesen ágostonos kanonok rendit kolostorba lépett, amely azonban a világi és egyházi előjárók közti viszály keresztüzébe került. Ez a tény, valamint a kolostor gazdagsága más út felé vitte Fernandót, a szegények közössége felé. 1220 nyarán csatlakozott a Santo Antonio nevű kis rendház közösségéhez, a testvérekhez, akik a kolostor ajtajánál kódultak. Fölvette kopott ruhájukat, keresztnevét pedig templomuk védőszentje, Remete Szent Antal nevére cserélte. Később csatlakozott a ferences rend egyetemes káptalanjához, az Assisi melletti Porciugulában. Találkozott magával Szent Ferenccel is. Az észak-itáliai tartományfőnök Monte Paolo remeteségbe küldte. Egy év múlva a pappá szentelésén váratlanul prédikálnia kellett, minél tovább beszélt a csendes, mindaddig rejtettségben élő és figyelemre alig méltatott Antal, szavai annál élénkebbek lettek, láthatóan teljesen eltöltötte a szent lélek tüze. Hallgatói lélegzetüket visszafojtva figyelték. Nem tudós értekezést hallottak a papság mi voltáról, hanem a legszebb hasonlatokat és a legtalálóbb szentírási ítézeteket, valamint a mélységes megtapasztalások szavait. Amikor szegény vándorprédikátorként faluról falura, városról városra járt, és a katolikus tanítás hirdette a szegénységről és a birtoklásról, szavait a saját élete hitelesítette hallgatói előtt.
1: A szabadon vállalt szegénység erőt ad az embernek, a gazdagság viszont elgyöngíti, mert az ember hamarosan a vagyonának szolgája lesz, ahelyett, hogy uralkodna rajta. Ha ugyanis valakit veszteség ér, és emiatt szomorkodik, ez megmutatja, hogy rabja lett annak, amit előbb, a szerencséje idején birtokolt. Antal még ágostonos kanonokként Lisszabonban és Coimbrában fáradhatatlan buzgalommal egészen rendkívüli járatosságot szerzett a Szentírásban. 9. Gergely pápa csodálattal eltelve Antal egyik beszéde után a Szentírás szekrényének nevezte. Ezzel 1227-ben ismét visszatért Észak-Itáliába, hogy megkezdje utolsó megbízatását, a hívők erősítését és megszilárdítását. Különösen az 1231-ben Padovában tartott böjti beszédei jelentettek páratlan eseményt. Az emberek már az éjszaka folyamán özönlöttek, nem akadt megfelelő méretű templom, ezért Antal a szabadban prédikált. A beszéd után gyónáshoz tollódtak az emberek. Padova városa és környéke szemmel láthatóan megváltozott. Szavainak hatékonyságáról máig tanúságot tesz az 1231. március 15-én hozott adós törvény, amely szerint ezentúl az adós csak vagyonával, nem személyével vagy szabadságával kezeskedik. Ez az óriási munka teljesen felőrölte Antal egyébként is gyenge egészségét. 1231. június 13-án 36 éves korában meghalt. A sírjánál történt számos ima meghallgatás, gyógyulás és csoda következtében. 9. Gergely pápa alig 10 hónappal halála után szentté avatta. Csodatevő híre a hívő nép emlékezetében háttérbe szorította az evangélium hirdetőjének és a segítő szeretet apostolának alakját. Jól lehet, későbbi legendája szívesen foglalkozott ezzel a tevékenységével. 12. Pius pápa 1946. január 16-án egyháztanítóvá nyilvánította páduai Szent Antalt. Ünnepét kezdettől június 13-án ülték meg, s tisztelete gyorsan általánossá vált. A legenda a Szent Antal alakját sokféle történettel ponta körül. A gyermek Jézust a karján hordozta, amikor az emberek nem hallgatták meg, a tenger halainak prédikált, mint valamikor Ferenc az ég madarainak. Egyszer egy eretnek, aki tagadta Krisztus jelenlétét az oltári szentségben, azt mondta, hogy addig nem hisz, amíg összvérele nem térdel az oltári szentség előtt. Néhány nappal később Antal egy beteghez vitte az oltári szentséget, és találkozott a gúnyolódóval. Akkor annak őszvére hirtelen két első lábára ereszkedett, és meghajtotta fejét a szentség előtt. Páduai Szent Antal, akinek szobra, képe, perselye szinte minden katolikus templomban megtalálható, a szegények és tévejgők, az utasok, szobrászok, gyümölcskereskedők, agyagmunkások és porcelánkészítők patronusa. Terméketlenség, láz, tengeri betegség, tengeri vihar, hajótörés, háborús ínség, pestis esetén fohászkodnak hozzá. Segít az elveszett tárgyak megtalálásában. Általában fiatal, a szakáll nélküli ferences szerzetesként ábrázolják. Földi maradványait és erekéit a padovai Szent Antal bazilika őrzi. Antal Padova városának északi részén Arcellában halt meg, egy Clarissa monostor közelében. Testét végakarata szerint a Santa Maria Mater Dominikápolnában temették el. Szent Antal tiszteletének első magyarországi nyoma 4. Béla király családjában bukkant föl. Övé volt az a házi oltár, amelyen az Árpádház szentjei mellett Assisi Szent Ferenc és páduai Szent Antal is látható. Ezt az együttest az magyarázza, hogy Béla király édestestvérét Erzsébetet, a franciskános harmadrend tagját szinte a rendalapítóval és Antallal egy időben avatta szenté az egyház.
2: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.